0: ti szerencséd, vigyél el, és én az vagyok.
1: Přátelé mý z vesnic i vilněští
0: ze šire Rusy